0: Köszöntöm a rádió hallgatókat szeptember 24-i magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel, kellemes időtöltést kívánok. A mai tartalom röviden. New Yorkban folytatódik az ENSZ közgyűlés általános vitája. A horvát parlament a honvédő veteránok nyugdíjjogosultságait érintő változtatásokat vitatta meg. Az uniós bürokrácia drasztikus csökkentését szorgalmazza Ausztria. A Kontinentális Horvátország című kétnapos nemzetközi tudományos és szakmai konferencia Gyakovon kerül megrendezésre. Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban fogadta Xi Jinping kínai elnököt. És egyelőre marad a 20 Celsius fok fölötti nappali hőmérséklet.
1: Híreink következnek.
0: New Yorkban folytatódik az ENSZ közgyűlés általános vitája. A tegnapi tanácskozás menetére két háború is rányomta a bélyegét, az orosz-ukrán konfliktus és az Egyesült Államok, illetve Irán közötti szembenállás. Vajon alkalmas-e még az ENSZ a konfliktusok rendezésére, és ez jelenti a szervezet legsúlyosabb válságát, vagy csupán a leglátványosabbat? Andrej Plenković, horvát miniszterelnök is felszólalt az ENSZ közgyűlésén. Kijelentette, hogy Horvátország, mivel maga is agresszió áldozata volt, határozottan kiáll a nemzetközi együttműködés mellett. Szót ejtett továbbá az ENSZ reformjáról, valamint a biztonsági tanács bővítésének lehetőségéről is, az államok jobb képviseletének biztosítása érdekében. Horvátország csatlakozott azon európai országok csoportjához, amelyek az európai bürokrácia drasztikus csökkentését és az európai jogszabályok alapos egyszerűsítését szorgalmazzák. A bonyolult szabályok sokaságát az európai gazdaság fejlődése előtt álló egyik legnagyobb akadálynak tekintik. A kezdeményezés élén Ausztria áll. A horvát parlament a horvátországi honvédő háború veteránjairól és családtagjaikról szóló törvénymódosításait, valamint a hivatásos katonák, rendőrök és egyéb hivatalos személyek nyugdíjjogosultságait érintő változtatásokat vitatta meg. A módosítások eredményeként emelkedni fognak a veterán nyugdíjak, jövő évtől a nyugdíj összegét a védelmi tevékenységben való részvétel időtartama alapján határozzák meg. Konkrétan havi 3 eurót a harci övezetben, illetve 50 centet a nem harci övezetben töltött hónapok után. A változtatások összesen 174 ezer horvát veteránt érint. A Kontinentális Horvátország című kétnapos nemzetközi tudományos és szakmai konferencia az ország szárazföldi régiója életének számos aspektusát, a gazdasági, társadalmi és demográfiai kérdésektől kezdve a történelmi, kulturális és identitással kapcsolatos témákig állítja a középpontba. A szakmai üléseknek Gyakovó ad otthont, emellett mindkét napon párhuzamos online szekciókat is szerveznek. Az esemény megszervezésében számos tudományos és oktatási intézmény vett részt Gyakovóból, Eszékről, Riekából és Viroviticából. A Studenac kiskereskedelmi lánc hivatalosan bejelentette, hogy kérelmet nyújtott be csődeljárás kezdeményezésére a lépés hátterében pénzügyi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos, valamint a fennálló hitelszerződések meghosszabbításáról szóló megállapodás elmaradása áll. A vállalatban abban bíznak, hogy sikerül megállapodniuk a beszállítókkal és a hitelezőkkel, és minden érintett fél számára előnyös módon hajthatja végre a szerkezet átalakítást. A Studenac közlése szerint a 7000 munkavállaló továbbra is dolgozik, az 1000 üzlet pedig továbbra is nyitva marad. Donald Trump amerikai elnök tegnap Washingtonban fogadta Xi Jinping kínai elnököt, aki háromnapos látogatást tesz az Egyesült Államokban. A találkozás a két nagyhatalom közötti kapcsolatok próbája is egyben, miközben továbbra is feszültség uralkodik a kereskedelem, a technológia, Tajvan és Irán kérdésében. Nem vártak jelentős áttörést Xi Jinping közel 3 év óta első Egyesült Államokbeli látogatásától, ám Washington és Peking meghosszabbíthatja a 11 hónapja tartó kereskedelmi fegyverszünetet.

Ezen a napon 1046-ban halt meg Szentgellért püspök Bencés szerzetes, a velencei Moroszini család sarja, a Csanádi Egyházmegye első püspöke. Emléknapját vértanúsága napján szeptember 24-én tartják. Atya Gerardo velencei Patricius volt és rokonságban állt a Centrenigós családdal, amelyből Pietro Barbolano Dozsé született. 5 évig tanult az Isola di San Giorgio Maggiore Benedek rendi kolostorában, majd a szent könyvek tanulmányozásához fogott, s már korán felébredt benne a vágy, hogy Szent Jeromos iratait magában a betlehemi monostorban olvashassa. Atya Gellérte valamikor 990-995 közt részt is vett abban a népezarándoklatban, amelyet a velenceiek Jeruzsálembe indítottak. Az arabok azonban megölték, mire fia György az ő nevét vette föl. Ezelőtt táján szerzetes társai már valami kisebb tisztségre választották meg, amint egy 25 éves ifjút, aki ekkor tájban szenteltek pappá. Apátja Vilmos a monostor iskolájának tanítójává szemelvén kijött, a quadrivium elvégzésére Bolognába küldtem. Onnan 5 év múlva hazatérvén Vilmos halál után rendtársai apáttá választották. Csak vonakodva fogadta el a kitüntetést, s nem sokára le is mondott róla, hogy régi vágya szerint a Szentföldön telepedjék le. Az árai kereskedők egyik hajóján többet magával 2015. február közepetáján szállt tengerre. Parenzo mellett nagy vihar érte útól, mire Szent András szigetén keresett menedéket. Ott találkozott Razina pannonhalmi apáttal, aki rábeszélte, hogy előbb látogassa meg első István magyar királyt, akinek segítségével a Dunán folytathatja útját Konstantinápolyba, ahonnan könnyebben eljuthat Jeruzsálembe. Több időt töltött Anasztász pécsváradi apátnál, aki pannonhalmi Szentmór pécsi püspökkel együtt azon volt, hogy Magyarország számára nyerje meg őt. Augusztus 15-én Székesfehérvárot be is mutatták István királynak, aki Gellért vonakodásának ellenére rábízta fiának, Imre hercegnek a nevelését, s időként diplomáciai küldetésekkel is megbízta. Franciaországban kétségtelenül az ő követeként járt. Azonban amikor 16 éves lett Imre herceg, barátjának Günthernek példájára, 1023-ban ő is remete életre szánta magát, s Bakonybélbe vonult vissza. 1030-ban azonban István király marosvári csanádi püspökké nevezte ki, s tőle várta az Ajtonytól visszafoglalt Tisza-Maros-Duna közi terület megtérítését. Csanád Ispán 10, közte 7 magyarul tudó szerzetessel vitte őt püspöksége székhelyére, Csanádra, ahol az oroszlámosra áthelyezett ortodox szerzetesek monostorában telepedtek le. A nép ezrével tódult oda, hogy fölvegye a kerességet, sajándékaival árasztotta el a püspököt, aki a vidékre is gyakran kirándult, hogy templomok építésére helyet jelöljön ki, s hogy megkeresztelje a népet. Egyházmegyét 7 főes pereségre osztotta. Walter tanítóvá tette a magyar urak kérelmére Csanádon állított iskolában, s gondoskodott a magyar ifjaknak papokká való neveléséről. Székes egyházat épített, templomaiban meghonosította a menedékjogot. Amellett ő maga is aszkéta életet élt. Egyúttal azonban a tudományokkal, megcsillagászattal is foglalkozott. Magyarul azonban sohasem tanult meg annyira, hogy a népnyelvén szónokolhatott volna. Szűz Mária magyarországi tiszteletének ő az első és a leghatásosabb terjesztője. Szent István 1038. augusztus 15-i halála után a politika zivatarai őt is kizavarták apostoli csöndes munkásságából, és aktív politizálásba kezdett. 1041-ben a Székesegyházban előre elkészített sírjánál bánatosan síratta a magyar nemzet sorsát, 1043-ban pedig Abba Sámuel királytól megtagadta a húsvéti koronázást, és nyilvánosan megtámadta őt, az általa vélelmezett és az ő politikai irányvonalával ellentétes politikai gyilkosságai miatt. Elárulta és megölette Abba Sámuel királyt. Péter II. Uralkodása idejében éppen az ő székvárosában határozták el az elégedetlen magyarok Vazul fiainak visszahivatását, és 1046-ban Szent Beszteréd, Bőd és Benet a püspökök társaságában ő is útra kelt Székesfehérvárról, ahol várta a németeket, hogy Endre herceget üdvözöljem. Szeptember 24-én azonban a pesti révnél megtámadták a vataféle lázadás részevői. Elfogták, majd két kerekű taigán a Kelenhegyről a mélységbe lökték őket.
fennmaradt életművét először 1790-ben gróf Batthyány Ignác erdélyi püspök adta ki. Ez a hazai tudományos irodalom legrégibb emléke. Gellért a marosi egyház püspöke a Három fiú himnuszáról címmel jelent meg.

0: időjárás jelentés.
1: Ma napközben mérsékelten napos volt az idő, az esti órákban észak felől megnövekszik a felhőzet és csapadék is lehetséges. A nappali hőmérséklet 24 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 21 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 30%, a légnyomás értéke 1019 hektopaszkál volt. Holnap az ország belsejében részben napos idő lesz, változó felhőzettel. Az éjszakai hőmérséklet 8 és 12 Celsius fok között alakul, a nappali pedig 20 és 24 Celsius fok között várható.